dimmelo, melke kalju. Melke kalju. Pepe serku, melke kalju. Melke kalju.